103.9. Rock

cheese. Ha jön a hóhér.

éled, nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem nyugszik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nyilvánosak a dokumentumok a vitnyédi beruházásról. Az ittas vagy bódult sofőrökre vadásznak a héten a rendőrök. Megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon, a héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóba vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A vastagabb felhők délről is elvonulnak, és sok napsütésre számíthatunk. Néhol azért előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A fővárosban 29 fok lehet. Hétvégére pedig itt a kánikula akár 37 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Sűrűbben járnak majd a vonatok a Balatonhoz. Cipőket, mezeket, plüss oroszlánokat loptak el az angol foci válogatottól. Napról napra melegebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Jön a balatoni főszezoni menetrend. Június 20-ától, azaz szombattól sűrűbb és kiszámítható vasúti közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek a MÁV csoport szóvivőjétől, Váci Viktortól.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Újabb vármegyében oldották fel tegnap a tűzgyújtási tilalmat. Pénteken Szabolcs-Szatmár-Beregben is hullott annyi eső, hogy a tűzveszély jelentősen csökkenjen. A korlátozás azonban 5 vármegyében továbbra is érvényben marad. Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében ugyanis a feloldáshoz még kevés volt a csapadék. Meglopták az angol labdarúgó válogatottat. A csapat épp költözött Floridából a világbajnokság alatt használt Kansas City edzőközpontjába. A tolvajok elvittek dedikált mezeket, futballcipőket, kapuskesztyűt és a torna hivatalos labdáját is. De 2 plüss oroszlán és egy Lego készlet is volt a zsákmányban. Az ellopott tárgyak átszámítva összesen csak nem 6 millió forintot érhetnek. Az angol szövetség szerint a lopás nem befolyásolta a csapat felkészülését. A tárgyak többsége pedig már előkerült. A lopással gyanúsított 2 férfi hamarosan bíróság elé áll. A mélybe zuhant és meghalt egy hegymászó Németország déli részén. A 22 éves férfi szombaton társával az osztrák határ közelében ereszkedett le egy hegyről, és egy könnyebb terepen kötél nélkül próbálkozott. Ekkor azonban letört a lába alatt lévő szikla, és a fiatalember mintegy 130 métert zuhant. Mentőhelikopter érkezett érte, de már nem tudtak segíteni rajta. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, drága jó barátim, drága jó hallgatók, kellemetes ébredezést, nyugodt hazatérést, és ki éjszaka dolgozod neki, majd pihentető álmot, lehúzott redőnyt és csendes szomszédokat kívánok. No, hát ismételten boldogít bennünket egy hétfői nap, ráadásul egész halkan jegyzem meg, nem most kezdtük a júniust? Erre tessék, ez meg már a fele. Hova lett a fele? Hova ez a rohanás? Állandóan kifogynak alulunk a hetek meg a hónapok, hihetetlen tempóban telik az élet. Na, ezért is kell megragadni és jól belemarkolni, hogyha tehetjük. Tegyük ezt meg a mai napon is, én azt mondom. Szóval június 15-e, a menetrend, ígérem, a szokásos lesz, vagyis majd sokat zenélünk. Én meghozom a történeteket tekintettel arra, hogy azért a június 15-e a rock történet elég sűrű napja. Első rock and roll slágerlistás áttöréstől kezdve legendás album megjelenéseken át egészen a botrányokig. Úgyhogy majd szépen csipegetünk ezekből a történetekből, jó? Ami a zenéket illeti, szerintem azzal sem lesz gond. Kezdjük majd egy kis Aerosmith-szel, aztán jön Billy Idol, a folytatásban meg Eagles, Police, Judas Priest, hogy csak ezt az órát emlegessen. Na, 103.9 Rock FM, hát akkor looks like a lady.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Útszűkület a 12. kerületben a Városmajor utcában, az Alma utcánál, és útszűkület a Lövölde téren a Király utca felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél héttel járunk, kedves Jolánok, kedves Videk, nagyon boldogot, kapunk híreket, információkat, aztán pedig majd elkezdjük kicsomagolni a mai rock krónikát. Jó, hírek után pedig majd, ahogy ígértem, Eagles.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nyilvánosak a dokumentumok a vitnyédi beruházásról. Az ittas vagy bódult sofőrökre vadásznak a héten a rendőrök. Megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastruktúrális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon. A héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozza létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A vastagabb felhők délről is elvonulnak, és sok napsütésre számíthatunk. Néhol azért előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A fővárosban 29 fok lehet. Hétvégére pedig itt a kánikula akár 37 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, ilyen a hétfő, jó utat mindenkinek. Na nézzük ezt a június 15-ét az évtizedek távlatából. Hát, rögzítettek például egy dalt, Like a Rolling Stone, 1965-ben. E napon lépett be Bob Dylan a stúdióba, hogy felvegye a számot, amelyet a Rolling Stone magazin később a világ valaha volt legjobb dalának választott meg. Ez a dal szakított a rádióbarát 3 perces korláttal, és végleg áthelyezte a hangsúlyt a popról a mélyebb rockzenére. De mondok mást, 1989-ben gyakorlatilag megszületik a grunge. E napon jelent meg az Egyesült Államokban a Nirvana Bleach című albuma. Kurt Cobain később bevallott, hogy a dalszövegek többségét dühében a felvétel előtti éjszaka firkálta le. Magát, a címet pedig egy plakátról másolta. Igen. Illetve 99-ben például 7 év hallgatás után Carlos Santana e napon jelentette meg Supernatural című albumát. Emlékszem? Ott voltam. Még egy másik rádióban. Hát természetesen azóta is forognak ezek a lemezek. No, 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, én meg akkor hozom a zenéket. Ígértem, hát itt is van egy kis palisz.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Lezárás Kőbányán a Sörgyár utcában, a Kada utcánál, de továbbra is érvényes a sávzárás a Jászberényi út szerviz útján, valamint a Dózsa-György úton a sávzárás a Tököli út közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Építi

0: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
1: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Sűrűbben járnak majd a vonatok a Balatonhoz. Cipőket, mezeket, plüss oroszlánokat loptak el az angol foci válogatottól. Napról napra melegebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Jön a balatoni főszezoni menetrend. Június 20-ától, azaz szombattól sűrűbb és kiszámítható vasúti közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek a MÁV csoport szóvivőjétől, Váci Viktortól.
5: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
4: Újabb vármegyében oldották fel tegnap a tűzgyújtási tilalmat. Pénteken Szabolcs-Szatmár-Berekben is hullott annyi eső, hogy a tűzveszély jelentősen csökkenjen. A korlátozás azonban 5 vármegyében továbbra is érvényben marad. Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében ugyanis a feloldáshoz még kevés volt a csapadék. Meglopták az angol labdarúgó válogatottat. A csapat épp költözött Floridából a világbajnokság alatt használt Kansas City edzőközpontjába. A tolvajok elvittek dedikált mezeket, futballcipőket, kapuskesztyűt és a torna hivatalos labdáját is, de 2 plüss oroszlán és egy Lego készlet is volt a zsákmányban. Az ellopott tárgyak átszámítva összesen csak nem 6 millió forintot érhetnek. Az angol szövetség szerint a lopás nem befolyásolta a csapat felkészülését, a tárgyak többsége pedig már előkerült. A lopással gyanúsított 2 férfi hamarosan bíróság elé áll. A mélybe zuhant és meghalt egy hegymászó Németország déli részén. A 22 éves férfi szombaton társával az osztrák határ közelében ereszkedett le egy hegyről, és egy könnyebb terepen kötél nélkül próbálkozott. Ekkor azonban letört a lába alatt lévő szikla, és a fiatalember mintegy 130 métert zuhant. Mentőhelikopter érkezett érte, de már nem tudtak segíteni rajta. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
6: Itt vagyok, és persze kívánom a boldog, nyugalmas, kiegyensúlyozott, harmonikus, szerethető hétfőt mindenkinek. Június 15-e. Azt még talán nem is mondtuk, hogy kedves Jolánok és Videk, hát felettébb boldogot. Na, utakon vigyázni, én meghozom a történeteket. Nem sokára majd arról az ikonikus pillanatról akkor, amikor Bob Dylan belépett a stúdió ajtaján. Addig viszont még Bon Jovi.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldogulós hétfőt mindenkinek. Na szóval a legenda születése 1965. Bob Dylan ekkor rögzítette a Like a Rolling Stone-t, ami úgy indult, hogy éppen visszatért az USA-ba, egy brit turné után eléggé padlón volt, és a egyes források szerint 20 oldalnyi szöveget jegyzett le. A mondani se kell, hogy nem volt egy vidám szöveg. Aztán üdögét a zongoránál, és megtetszett neki ez a How Does It Feel? És addig nyesegette, vagdosta, amíg meg nem született a négy ikonikus verszak. Aztán jött a stúdió munka, hát nem így szólt a dal annak idején, a zenészek akkor kottát se kaptak, nem is sikerült, ötször futottak neki, végül Tom Wilson producer azt mondta, hogy jó, akkor ezt majd még másnap folytatjuk. A lényeg, hogy amikor a Columbia Records meghallotta az elkészült felvételt, azt mondták, hogy kizárt, mi az, hogy 6 perces dal, biztos, hogy nem. Igen ám, de volt egy Sean Considine nevű promóciós munkatárs, aki titokban kicsempészett egy tesztlemezt New York akkori legfelkapott a klubjába, az Arthurba. Ott a DJ bácsi lejátszotta. A tömeg meg megőrült érte. Na mondani se kell, hogy másnap minden DJ bácsi ezt a dalt kereste, úgyhogy be is mentek a Columbia Recordsba. Hello, mi is kérünk belőle. A Columbia Records meg azt mondta, hát jó, hát ha pénz, hát akkor pénz, ugye? Úgyhogy így született a legenda, drága jó barátim, június 15-én 65-ben. Like a Rolling Stone, 103.9 Rock FM. Na, jöhet a 6 perc.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát most azért egy kicsit mosolyogok, nem? Azért már napok óta megint azon töröm a fejemet, hogy mikor lettünk mi Hollandia, ugye? Folyamatosan megy a ventilátor, fúj a szél, néha bömböl is. Erre tessék, hát most látom, hogy június 15-e a Szelek világnapja. Az Európai Szélenergia Társulás, a Globális Szélenergia Tanács közös kezdeményezése. Ezen a napon megújuló energiaforrások, különösen a szélenergia fontosságára, gazdasági és környezeti előnyeire hívják fel a figyelmet globális rendezvényekkel. Nagyon helyes. Éljen a szél. Csak néha pihenjen. Na, hírek, információk, aztán pedig majd folytatjuk zenével, és természetesen megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a születésnaposok. Hírek után majd Danger Zone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Brit tengeri akció zajlott az orosz árnyékflotta ellen. Nem egészséges a túl sok alvás. A napsütés mellett is jöhet néhol egy-egy zápor. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozók 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie, derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Az összeállítás szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult itthon. Különösen az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltató szektor sérülékeny ebből a szempontból. Orosz árnyékflottához köthető hajót tartóztattak fel a britek. A fegyveres erők egy kameruni zászló alatt közlekedő olajszállítóra csaptak le a La Manche csatornán. A hajót Anglia déli partjainál tartják megfigyelés alatt. London szerint az árnyékflotta hajói segíthetnek kijátszani az Oroszországgal szembeni szankciókat, és közvetve az ukrajnai háború finanszírozását is szolgálhatják. Alig enyhítette az aszályt a csapadék. A gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, ami az állattartást is veszélyeztetheti. Mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrák, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alakozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú pihenés is okozhatja a szervezet gyorsabb öregedését. Az eredmények azt mutatják, hogy a legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. A vastagabb felhők délről is elvonulnak, és sok napsütésre számíthatunk. Néhol azért előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A fővárosban 29 fok lehet. Hétvégére pedig itt a kánikula akár 37 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog hétfőt mindenkinek. Egészségre vigyázzanak, mert valami torokgyík röpköd a levegőben, nagyon sok ismerősöm, magam is belecsippentett, úgyhogy nem is esik annyira jól. Na, boldog születésnapot, június 15-ek. Noddy Holder, vagyis született Neville John Holder. A brit glam rock korszak egyik legkarizmatikusabb, legenergetikusabb figurája az emberünk. Olyan rekettes, atomerőmű szintű torokkal áldotta meg az ég, amit ezer közül is azonnal felismerni. 66-ban csatlakozott a The Between nevű zenekarhoz, amelyből később megszületett aztán Slade. A 70-es évek első felében Nagy-Britanniában a zenekar konkrétan a The Beatles óta látott legnagyobb hisztériát. Slade Mania váltotta ki. A dalok többségét egyébként Noddy Holder és a basszusgitáros Jim Leo közösen írták. 21 slágerlistás kislemezt és 15 albumot hoztak össze. Hatalmas rock himnuszokat. Come on, feel the noise, ugye, amit később aztán a Quiet Riot is sikerre vitt. Vagy a 'Cause I Love You. Védjegyükké vált egyébként, hogy a számaik címeit szándékosan, teljesen fonetikusan és hibásan írták le. Imádnivaló. Jaj, nagyon szeretem. Amivel aztán az angol tanárokat persze mondani se kell, az őrületbe kergették. Hát nem lehet kihagyni az 1973-as Merry Christmas Everybody című dalt. Ez a világ egyik legtöbbször játszott karácsonyi száma, amely a mai napig elképesztő jogdíjakat generál egyébként neki. A glam rock lényege ugye mindig is a túlzás volt, ebben pedig Noddy Holder az élen járt hatalmas pajesza, rikító platform cipői mellett a legfőbb védjegye egy tükör darabkákkal körbe rakott nagyméretű cilinder volt. Amikor a színpadi reflektorok rásütöttek a kalapra, az úgy szórta a fényt a közönségre, ugye mint egy ilyen diszkógömb. Hát egészen 92-ig volt a Slade-del, belefáradt a folyamatos turnézásba, és végül sikeres rádiós műsorvezető lett. Olyan is van? Az elmúlt években egyébként egy nagyon komoly személyes drámán ment keresztül, amiről a családja sokáig mélyen hallgatott. 2018-ban nyelőcsőrákot diagnosztizáltak nála. Az orvosok mindössze 6 hónapot adtak neki. Ő azonban bevállalt egy rendkívül megterhelő új és kísérleti kemoterápiás kezelést Manchesterben. És hát úgy tűnik, hogy a dolog működött. Hát így! Kedves ma születettek! Noddy Holder, a Slade-ből.

0: Rock közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Lezárás Kőbányán a Sörgyár utcában, a Kada utcánál, de továbbra is érvényes a sávzárás a Jászberényi út szerviz útján, valamint a Dózsa-György úton a sávzárás a Tököli út közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Építés,

0: bravostore.hu.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Ittas és bódult sofőröket próbálnak kiszűrni a héten a rendőrök. Embereken tesztelik a fogvisszanövesztő gyógyszert. Megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítés, építést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon. A héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
5: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
4: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
6: Boldog hétfőt mindenkinek, jó utat, óvatosságot, kedves Jolánok és Videk, óvatosan. Nem sokára majd kicsit megnézzük, hogy is született a grunge, addig viszont még Aerosmith, Meatloaf, ez meg itt Joan Jett.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

99 Rock FM, jó reggelt, nyugodt közlekedést, kevés munkát, boldog hétfőt mindenkinek. Szóval 1989 a dátum, és a Nirvana Bleach című bemutatkozó album a gyakorlatilag a grunge születése. Az album története pont olyan nyers és piszkos és fapados, mint maga a műfaj. A felvételek 88 karácsonyán kezdődtek a Seattle-i Reciprocal Recording stúdióban Jack Endino producer vezetésével. A zenekarnak egy árva büdös vasa sem volt a stúdióidőre. A teljes album felvétele és keverése mindössze 606 dollárba és 17 centbe került. Ezt az összeget egy közös barátjuk, Jason Evelman fizette ki zsebből. Hálából a zenekar bevette Evelman második gitárosnak, sőt rárakták a nevét és a fotóját az album borítójára is. A valóságban viszont ő ugye egyetlen hangot nem játszott fel a lemezre. Novosel is később elárulta, csak azt akarták, hogy otthonosabban érezze magát a bandában, de még a turné előtt kirúgták, mert túl komor volt a hangulata. A dalszövegek többségét Kurt Cobain valóban az utolsó pillanatban, gyakorlatilag a stúdióban menet, vagy hát a felvételek előtti éjszaka vetette papírra dühében, mert hogy a kiadó siatt tette őket. Nem tulajdonított nagy jelentőséget a szövegeknek. Elmondása szerint egyszerűen csak negatív, dühös szavakat kiabált össze, mert a Seattle-i underground szcén akkoriban ezt a depresszív, dühös, zaklatott attitűdöt követelte. Később bosszantotta is, hogy a rajongók és a kritikusok milyen elképesztően mély filozófiai értelmet kerestek ezeknek a firkálmányoknak, amiket gyakorlatilag csak így leskiccelt a füzetébe. Hát a plakát gyakorlatilag ugyanez. A zenekar éppen turnézott, amikor megláttak egy hivatalos egészségügyi plakátot, ami az AIDS járvány miatt arra szólította fel a heroin függőket, hogy bleach your works, vagyis hogy vigyázzanak a tűkkel. A híres röntgenképre emlékeztető negatívba fordított borítóképet Kurt Cobain akkori barátnője Tracy Merrandel készítette egy koncerten, miközben a banda éppen headbangelt. Úgyhogy így született ez akkoriban, kérem tisztelettel. 103.9 Rock FM? Na, akkor egy kis Nirvana. Mindenkinek váljék egészségére.

0: kezem.
1: Fél kilencre járunk, remélem mindenki jó irányba halad. Van még egyébként egy kis érdekes nyalánkság a Bleach című Nirvana album kapcsán, majd mindjárt elmesélem, csak előbb hírek, meg például majd még jön a Rolling Stones is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megvan a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. 5 vármegyében van még érvényben tűzgyújtási tilalom. Napról napra melegebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. Jön a balatoni főszezoni menetrend. Június 20-ától, azaz szombattól sűrűbb és kiszámítható vasúti közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek a MÁV csoport szóvivőjétől, Váci Viktortól.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Újabb vármegyében oldották fel tegnap a tűzgyújtási tilalmat. Pénteken Szabolcs-Szatmár-Beregben is hullott annyi eső, hogy a tűzveszély jelentősen csökkenjen. A korlátozás azonban 5 vármegyében továbbra is érvényben marad. Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében ugyanis a feloldáshoz még kevés volt a csapadék. Meglopták az angol labdarúgó válogatottat. A csapat épp költözött Floridából a világbajnokság alatt használt Kansas City edzőközpontjába. A tolvajok elvittek dedikált mezeket, futballcipőket, kapuskesztyűt és a torna hivatalos labdáját is, de 2 plüss oroszlán és egy Lego készlet is volt a zsákmányban. Az ellopott tárgyak átszámítva összesen csak nem 6 millió forintot érhetnek. Az angol szövetség szerint a lopás nem befolyásolta a csapat felkészülését. A tárgyak többsége pedig már előkerült. A lopással gyanúsított 2 férfi hamarosan bíróság elé áll. A vastagabb felhők délről is elvonulnak, és sok napsütésre számíthatunk. Néhol azért előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A fővárosban 29 fok lehet. Hétvégére pedig itt a kánikula akár 37 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval e napon gyakorlatilag megszületett a grunge zene, hiszen a Nirvana debütált a Bleach című albummal, ami hát egy rendkívül súlyos, sötét, nehéz lemez, de van rajta egy kakukktojás. Ez pedig az About the Girl, amely egy, hát mondhatni, egy nagyon kellemes fülbemászó pop-rock felvétel. Ezt a dalt Kurt Cobain Tracynek írta, aki folyton azzal nyaggatta, hogy miért nem ír soha róla dalt. Ugye akkori barátnője. Kurt rettegett is felrakni a lemezre, úgy érezte, hogy egy ennyire dallamos, szinte Beatles-ös számot mutat meg a kemény vonalas Seattle-i punk és grunge közönség azonnal elkönyveli őket árulónak. A producer beszélte rá, hogy ne hagyja le az albumról, végül ez a szám nyitotta meg előttük a kaput a világ hírnév felé, főleg a 93-as Unplugged verzió után. Bár az album egyébként 89. június 15-én jelent meg, és kezdetben alig 40 ezer példányban kelt el, a Nevermind robbanása után a rajongók elkapkodták, és mára már 5 millió példányban talált gazdára. Úgyhogy így volt a története a Nirvana-nak, a Grunge-nak, meg a Bleach-nek, ennek a felképesztően mondhatni piszkos históriájú albumnak, ami még egyszer 606 dollárjába került a bandának, amit nem is ők fizettek ki. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Útszűkület a 12. kerületben a Városmajor utcában, az Alma utcánál, és útszűkület a Lövölde téren a Király utca felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 99. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!

0: bravostore.hu.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Moltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Moltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Késve fizet a beszállítóknak a cégek nagy része. Az állattartást is veszélyeztetheti az aszály, a napsütés mellett is jöhet néhol egy-egy zápor. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozók 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie, derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Az összeállítás szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult itthon. Különösen az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltató szektor sérülékeny ebből a szempontból. Orosz árnyékflottához köthető hajót tartóztattak fel a britek. A fegyveres erők egy kameruni zászló alatt közlekedő olajszállítóra csaptak le a La Manche csatornán. A hajót Anglia déli partjainál tartják megfigyelés alatt. London szerint az árnyékflotta hajói segíthetnek kijátszani az Oroszországgal szembeni szankciókat, és közvetve az ukrajnai háború finanszírozását is szolgálhatják. Alig enyhítette az aszályt a csapadék. A gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, ami az állattartást is veszélyeztetheti. Mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
5: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrák, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
4: Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú pihenés is okozhatja a szervezet gyorsabb öregedését. Az eredmények azt mutatják, hogy a legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kedves Jolánok, kedves Videk, boldogot a mai napra, éljenek a születésnaposok, az utakon mindenki, vigyázzék magára. Ez a hétfő, még csak az elején vagyunk a sztorinak, jó? El kell érni a következő hétvégéig, ez a cél, mert látszik a horizonton. Én hozom a zenéket, jó? Nem sokára majd. Led Zeppelin, egy kis P-box.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kiszűrni a héten a rendőrök embereken tesztelik a fogvisszanövesztő gyógyszert, megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastruktúrális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon, a héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozza létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A vastagabb felhők délről is elvonulnak, és sok napsütésre számíthatunk. Néhol azért előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A fővárosban

0: Budapesten 29 fok lehet. Hétvégére pedig itt a kánikula akár 37 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a hétfői rock délelőtt, hát bizony, hölgyeim és uraim, már hétfő van. Na hát, és az a helyzet, hogy itt több izgalmas esemény is volt a hétvégén. Hát ugye csütörtöktől megindult a foci VB. Hát az érdekel, akit érdekel, bennünket leginkább rockereket, a Metallica koncert érdekel. Az valami zseniális volt egyébként. Hát én azt mondom, hogy a fiúk felülmúlták önmagukat. Én egyetlen egy dolgot nem értek, és azt tényleg nem értek, hogy én kim voltam mind a két koncerten, és nagyjából olyan szinten fáj minden tagom, hogy az ami elképesztő, hogy ezek hogy bírják már több mint 3 éve, hogy nyomják ezt az M72 turnét, tényleg minden tiszteletem és le a kalappal, és amekkora energiákat fetszölnek ebbe bele, mert egyszerűen elképesztő mennyiségű energia van ebben a turnéban, és a Metallica előtt konkrétan azt mondom, hogy megemelem a kalapom és koronát a fejükre. Ez a Metallica és a Nothing Else Matters.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

100%-9 Rock FM és Entrex, akik nemrégiben voltak itt nálunk, igen, július 1-én a Barbanegrában adtak koncertet. Na most őnekik már májusban meg kellett volna, hogy jelenjen az új albumuk, sőt, a zenekar gitárosa és fő dalszerzője Scott Ian szerint 2020-ban meg kellett volna jelennie, de a világjárvány ezt teljesen átírta, és mikor végre újra összejöhettek a stúdióban, hát akkor gondolom minden egy kicsit úgy átlényegült, úgyhogy hát egy picit tovább tart ennek az albumnak a kiadása, mint amire számítottunk, de megvan a konkrét dátum, szeptember 18-án érkezik, és a címe pedig Cursum Perficio. Ez latinul nagyjából annyit jelent, hogy beteljesítem az utamat, és tökéletesen tükrözi azt az érzelmi hullámvasutat, ami a banda az elmúlt években keresztül ment, és az album előfutáraként már meg is érkezett az It's for the Kids című dal, amely alapján úgy tűnik, hogy az Anthrax továbbra sem veszített semmit abból a brutál energiából, ami miatt a thrash metal egyik legnagyobb alapbandájának számítanak. Hát akkor Anthrax, Madhouse.

103.9 Rock FM, több mint 50 millió eladott lemez. 1969 óta írják ők a metal történelmet, és olyan örök klasszikusokat adtak a világnak, mint a Breaking the Law, vagy a Painkiller. Frontemberük pedig Rob Halford nem csak a hangjával, hanem legendás bőrfém szettjeivel is meghatározta a műfaj arculatát. Bizony, ők nem más, mint a Judas Priest, és szeptember 1-én a Pap László Budapest Sportaréna színpadát fogják felrobbantani. Hát 4 év után térnek vissza hozzánk, mégpedig friss Faith Keepers turnéjukkal. Egész eddig az Invincible Shield turnéval turnéztak, de azt befejezték, és most frisset kezdtek, és ebben mi is beleestünk, úgyhogy ennek nagyon, de nagyon örülünk, és hogy ezt az örömöt még tetézzük, állítólag idén friss albummal jelentkeznek. Itt a Judas Priest és a Living After Midnight.

Szászárok Filánc Rock FM-na. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt. Ez a hétvége is igen gyorsan elment, hölgyeim és uraim, és nem is akármik történnek itt most. Hát az a helyzet, hogy van a foci VB, meg hát aztán mi így úgy azért dolgozgatunk is, úgyhogy aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pízik, annak jó pihit. Hát belecsaptunk a lecsóba egy hétfőn, és mindjárt csapunk tovább. Ja, és egyébként online streamen is elérhetőek vagyunk, www.rockradio.hu. A Rolling Stones érkezik, akikről felröppent a pletyka, hogy eljönnek Európába turnézni 2025-ben, akkor sem jöttek, és idén sem fognak jönni, mert nem bírják már 80 fölött ezt az őrült turnézást, ezt az őrült rock and roll életet. Hát viszont annak a bizonyítéka, hogy még azért úgy csöpögtetik belénk az energiát, hogy július 10-én jelenik majd meg Foreign Tongues című új stúdióalbumok, és erről már kiadtak egy új kislemezt is, Rough and Twisted címmel. Ez a Rolling Stones és az NJ.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM. Hát ha azt mondom, hogy Rocky filmek, akkor az embernek a Survivor-től az Eye of the Tiger ugrik be, de hát ugye volt egy másik dal. 1985-ben a Survivor neve ismét összeforta a Rocky filmek világával, ugyanis a Burning Heart az kifejezetten a Rocky 4 számára készült, méghozzá Sylvester Stallone személyes felkérésére. A film egyik legismertebb betétdala lett, ugye ez volt az a rész, ahol Iván Drágóval küzd Rocky, és a számot, ezt a számot Jimmy Jamison énekelte, aki még a Baywatch-nak a főcímzenét is énekli, onnan lehet ismerős, és ez lett a zenekar egyik legnagyobb sikere az ő korszakában. Az amerikai Billboard listán egészen a második helyig jutott, miközben Európa szerte is hatalmas sláger lett, több országban a top 10-be került, Belgiumban és Svájcban pedig listavezető volt, és tulajdonképpen a Burning Heart az nem csupán egy rock himnusz, vagy box himnusz, a dal szövege a hidegháborús feszültségeket is megidézi, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezért is lett talán annyira népszerű. Survivor, Burning Heart.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörés meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesték pedig méltó módon ünneplik meg a jubilómot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben végre valahára, már tényleg két éve várjuk, megjelenik az új korong is, most pedig itt van a Europe egyik legszebb power balladája, ez a Carrie.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, és ez pedig a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, amely hétfőn délután folytatódik tovább. Ugye most izgalomban tart bennünket a foci VB, már nem engem mondjuk, de biztos vagy benne, hogy rajtam kívül mondjuk 10-ből 9 ember, 1000%, úgyhogy nagy a boldogság, de azért, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van jó utat, és hogyha otthon pízik, akkor jó pihit. Online streamen ott vagyunk, www.rockradio.hu, és olvashatunk egy nagyon érdekes cikket a rockradio.hu oldalon a foci VB és a rock összefüggéséről is. Kodol Mihály a tollából ajánlom mindenkinek nagy-nagy szeretettel, mint hogy a következő dalt is. Na most Iggy Pop, aki a 80-hoz közel sem vesz vissza a tempóból, hát mondjuk tőle ezt várjuk, a punk rock keresztapja 2026-ban is teljes erőbedobással koncertezik, különféle fesztiválokon lép fel, tehát effektíve mindenhol ott van, és mennyire jól teszi. Hát itt is itt van Iggy Pop, Lust for Life.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, na azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy amikor egy zenekar 1968-ban alakul, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk. Hát ugye a Deep Purple az egy ilyen zenekar, de tulajdonképpen mondhatjuk róla azt, hogy egy intézmény, több mint 100 millió eladott albummal a hátuk mögött, és a Rock and Roll Hall of Fame tagságával a zsebükben, ők azok, akik definiálták, mit jelent a hard rock, olyan himnuszokat adtak a világnak, mint a Smoke on the Water vagy a Highway Star, amelyeken generációk nőttek fel, és amelyeket minden kezdő gitáros először úgy megpróbál lefogni a hangszer.

Hát ugye a Deep Purple az jön Magyarországra most, nyugodtan készülhetünk erre, nyugodtan átgondolhatjuk ezt az eseményt. Mondom a dátumot, 2026. október 2-a, Papp László Budapest Sportaréna. Erről szerintem nem is kell többet mondanom, beszéljen helyettem, vagy zenéljen helyettem a Deep Purple. Ez a Smoke on the Water.

103.9 Rock FM, na azt írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M6-os autópályán Érdnél a 17-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt zárták le, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalú csomóponton keresztül lehet. Plusz 3020-999-1039, az a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már jön is a Dire Straits, ez a Walk of Life.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.

0: www.postor.hu.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Moltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát nagyon izgalmas időszakot élünk, ugye, meg volt a jó Metallica koncert, gondolom, akik ott voltak, azok hát most 2 méterrel a föld fölött járnak, jó magam is egyébként, és hát itt van velünk a jóféle foci VB, még egy darabig itt is lesz, úgyhogy én azt mondom, hogy örüljünk, pezsegjünk, érezzük jól magunkat, érezzük a jóféle, hogy is szokták mondani, rockzenéket? Igen. Szóval az Aerosmith érkezik, akik ugye 2023-ban Peace Out címmel búcsúturnét indítottak, amelyet 2024-ben lezártak, majd 2025-ben azért Steven Tyler már itt-ottam ott fellépett, és kiadtak One More Time címmel még egy LP-t az If You Youngblood-dal. Hát, ami olyan szinten lett sikeres, hogy az valami elképesztő, és hát állandóan felröppenek a pletykák, hogy újra elindulnak ezzel a búcsúturnéval, még ezt egyelőre ők nem erősítették meg, ez az Aerosmith és a Dream On.

103 9 Rock FM, na azt mondja, jön a Totó, amelyről minden zenész rémül csodálattal nyilatkozik. Ez az együttes tényleg ikonikus, és ez volt az a dal, ami az első pillanattól kezdve meghatározta a Totó karrierjét. 1978-ban jelent meg ez a Hold the Line, és nem csak a Totó debütáló kislemeze volt, hanem rögtön világsiker lett. A dal az amerikai slágerlista 5. helyéig jutott, és a mai napig a zenekar egyik legismertebb szerzeménye. A számot a billentyűs David Page írta, a főéneket Bobby Kimball énekelte fel, a gitárszólót pedig Steve Lukather játszotta. Érdekesség, hogy ezt a szólót szinte teljes egészében egyetlen felvételből készítették el, a dal különleges lüktetéséről pedig a legendás dobos Jeff Porcaro gondoskodott. Steve Lukather később nevetve mesélte, hogy amikor először meghallotta ezt a számot a rádióban, akkor alsó nadrágban rohangált a házban, és azt kiabálta, a rádióban vagyok, hát reméljük, hogy most már nem ezt teszi. Jó, akkor itt a Totó és a Hold the Line.

103.9 Rock FM, írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, a kijelölt terelőút a következő, a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhely, aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület esetén félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami torlódást okozhat. Plusz 30-20-99-9-3-9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen. Ez pedig itt a Hobo Blues Band és az Operett.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, és nagyon gyorsan telik múlik az idő. Hát ugye volt egy jó Metallica koncert duplán a hétvégén, illetve csütörtök szombaton, aztán közben megindult csütörtökön a foci VB, szóval azért itt pörögnek az események, meg hát mi a legjobb rockzenékkel, illetve rockzenészekkel vagyunk, 0-24-ben heti 7 napon keresztül, jó munkát, jó utat vagy jó pihit, ki mit csinál éppen, egy a lényeg, hogy maradjunk együtt és hallgassuk meg most például a Bon Jovi felvételét. Hát ugye a Bon Jovinak nagyon-nagyon sűrű volt a tavalyi éve, nem ragoznám, mert már mindenki tud mindent, és azt is, hogy újra fellépegetnek majd idén. Ezt én még turnénak nem hívnám, vagy legalábbis egy nagyon-nagyon mini turnénak, mert hogy júliusban 4 koncertet adnak a New York-i Madison Square Gardenben, majd a nyár végén egyes stadionbuli következik Edinburghben és Dublinban, és szeptember 4-én a londoni Wembleyben zárul a menet. Én azt mondom, hogy egy picit még szedjük össze magunkat, srácok, és jöjjünk el Magyarországra, és ez a Bon Jovi és az It's My Life.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, na nézzük hazánk szeszélyes és egyre szeszélyesebb időjárását. Kedden a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Na, elfogadjuk, köszönjük szépen, és jön az Excel.

103.9 Rock FM, ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal is a legjobb rock zenékkel. Klamancsa Krisztina, aztán jön Szili és a Rock the Night. Én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Holnap is egy keddi rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét. Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Mötley Crüe és a Dr. Feelgood.

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután kellemes délután kívánok. Lavoncsa Krisztián vagyok, hát az időjárás ezen a héten senkinek semmiét nem töri darabokra. Pláne, hogyha valaki a nyarat és az ezzel együtt járó kontinentális kánikulát várja. Az elején talán még nem is annyira ezen a héten, 22-27 fokkal, de aztán a hét közepétől a 30-33 fok állítólag csak bemelegítés lesz. Hétvégére a kánikulai igazi nyár megjön 35-36 fokkal. Mit kell ilyenkor játszani? Nem, nem, nem ezt, nem ezt, ezt!

0: száraz.
1: Hosszasan mondhatnám az időjárási viszontagságokat, de legfeljebb a meleg elől fogunk bujkálni, és az említett 30-33 fok a hét közepén jön, a 33-35 a hétvégére mutatóba, hogy aztán a jövő hét elejéig átnyúlva legyen belőle tartós 35-36. Így aztán nem csak a hétvégén. Itt a The Doors és a Riders on the Storm a Rock FM-en.

93.9 Rock FM, a fővárosi közlekedés jellemzője nyáron is, hogy új hét és új kalandok, amiről most tudok fél négy tájban. Sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában és a Gyömrői úton is. Hétköznapi lezárás kezdődött a pesti alsórakparton hétfő hajnaltól, miközben hétvégi lezárás volt szombaton is és vasárnap is. Időszakos és szakaszos lezárás van a Körösi Csoma Sándor úton is, van egy félpályás lezárás a 22. kerületben a Szabadkai utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: 9. Rock FM.
1: Hétfői rock délután csak is a legjobbakkal, és a világsláger, amelyet sosem feledünk már csak az eredeti előadó miatt sem. Na de akik világslágerre vitték, sem semmik. Manfred Mann's Earth Band és a Blinded by the Light eredeti szerző és előadó nem kevesebb, mint Bruce Springsteen. Klavoncsek Krisztián vagyok, 16 óra után a zenei folytatás, The Kinks és az All Day and All of the Night.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Építi!

0: 2,5 millió forint értékű Ithaka államutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

9 Rock FM minél rövidebb a dal, annál ütősebb, mert már megint a 2 perces dalokról beszélünk, valamivel több, mint 2 perc, The Kings és az All Day and All of the Night, vissza a 60-as évekbe, amikor nem csak ilyeneket csináltak, hanem olyanokat is, mint Waterloo Sunset, vagy Sunny Afternoon, és hát persze a You Really Got Me, amit még a Van Halen is feldolgozott később. Egyébként is volt egy hullám a nyugati világban, hogy a 80-as években a 60-as évek beat korszakát, vagy beat rock korszakát érdemes volt feldolgozni, és hogyha valaki nem beat rockban nyomta, akkor is érdemes volt feldolgozni, érdemes meghallgatni például a Mindbenders, a Groovy Kind of Love című dalának eredetiét a 60-as évekből, hát ugye ők, a Mindbenders az eredeti, és a Phil Collins feldolgozást 1987-ből. Majdnem nem lehet ráismerni. Jó-jó a dallam ugyanaz, de valahogy sikerült rajta óriásit csavarni. Phil Collinsnak egyébként is be volt csípődve a 60-as évek, vagyis hogy a 80-as években előszeretettel merített a 60-as évek zseniális előadói közül. Klamoncse Krisztián vagyok, az Útinform legfrissebbe azt tartozik, hogy erősödik a délutáni forgalom az autópályák és a főutak a fővárosból kivezető szakaszain. Az M0-ásra felvezető utakon és a csomóponti felhajtókon kell számítani torlódásra, torpanásra, az M4-esen Szolnok felé az Üllői lehajtónál is, valamint az M1-esen Győr felé az M0-ástól a Pátyi kihajtóig, a Sasfészek tó pihenőig telítettek a sávok. Összeütközött két személyautó korábban az 51-es főút Dömsödön átvezető szakaszán, a településen belül a Pósa Lajos utcánál a főút 51-es kilométerénél félpályás útzár mellett folyik a helyszínelés. Budapesten egy balesetről tudok, a Tököli úton történt az elmúlt negyed órában, fél órában, csak óvatosan a hétfői rohanásban.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, kinek mi jut eszébe arról, hogyha azt mondom, hogy Skót Rock? Lehet, hogy sokaknak semmi, pedig hogyha meghallják a különböző együtteseket itt a Rock FM-en, akkor beugrik, hogy például a Texas is Skóciából jött ezzel a karrierindító slágerrel 89-ben.

Aztán még a nevek között a Snow Patrol, akik már alternatív rockot, modern rockot játszottak. A Pilot is Skóciából jött, akik 1975-ben az amerikai slágerlista második helyéig juttatták a legnagyobb slágerüket, a Magic-et. És még volt olyan skót együttes is, hogy Ossian. Ezen a néven vajon milyen zenei műfajt játszhattak, nem összekeverendő a magyar megfelelőjével. Aztán még a Gun, akik földolgozták a Word Up-ot, méghozzá odaverős rock ritmusokban, a Garbage is ugyanígy, és minden idők egyik legjobbja, főleg a szerelmes dalokról elhíresült skót rock együttes, a Nazareth. Ez a Love Hurts.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, sávlezárás van ugyanígy a Gyömrői úton is, és hétköznapi lezárás van a Pesti alsó rakparton, illetve időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton. Van egy félpályás lezárás a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Sávlezárások még az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt és a Jászberényi út szervíz útján. Félpályás lezárás van a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és folyik egy buszsáv kialakítása a 11. kerületben az Egér úton, illetve útszűkületek még a fővárosban a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé, és az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9 Rock FM.
1: Sokak szerint ez a Bon Jovi legjobb balladája, erre rátesz a film is, a 2012-ben készült Mindörökké Rock, vagyis Rock of Ages, ahol szintén elhangzik, persze más feldolgozásban. Az eredeti a Slippery When Wet albumról való 1986-ból, később a rock balladák sorában saját maguk versenytársai voltak olyanokkal, mint az I'll Be There For You, vagy a Living in Sin, vagy a 90-es évekből az Always. Klamoncse Krisztián vagyok, maradjunk a 80-as éveknél, 17 óra után Dire Straits.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.

103.9 Rock FM halászbástya, első emelet, 80-as évek közepe, videótechnika, hát akkor még komputergrafika kezdetleges állapotban, bár voltak olyan próbálkozások, amik sosem mennek ki a divatból, például az Aha Take On Me című dalához tartozó videóklip, de nem volt rossz a Dire Straits és a Money For Nothing című dal sem, mármint a dalhoz tartozó videóklip, és akkor maradjunk a dalnál, mert hogy Grammy díjat kapott a Dire Straits nem csak ezért a dalért, hanem a 80-as évek munkásságáért, pont a 80-as évek kellős közepén, és legalább két éven keresztül ontották magukból a slágereket egyetlen egy albumról, a dalhoz tartozó album a Brothers in Arms. 1987-ben pedig még Brit Awards díjat is kaptak, mint Mark Knopfler és a Dire Straits. Egyébként még végtelenség lehet mondani a sikereket, és a 80-as évek közepét, és ez mind-mind Dire Straits és az albumról kimásolt többi felvétel, mert mi van, ha például nincs Money for Nothing, mint legnagyobb sláger, akkor van a második helyen álló Walk of Life, amiből viszont már 1986-os siker lett, és nem 1985-ös plusz amerikai lista vezető. Útinform legfrissebb, erősödik a délutáni forgalom az autópályák és a főutak fővárosból kivezető szakaszain, az M0-as a felvezető utakon és a csomóponti felhajtókon kell számítani torlódásra, az M4-esen Szolnok felé, az Üllői lehajtónál is, valamint az M1-esen Győr felé, Budapest és Bicske között telítettek a sávok, az M7-es M1-es közös szakaszán, az elválás után az M7-esen, a Törökbálinti és az Érti emelkedőn is sokan vannak úton. Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, sávlezárás van ugyanígy a Gyömrői úton, hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, időszakos és szakaszos sávlezárás a Kőrösi Csoma Sándor úton, és van egy félpályás lezárás a 22. kerületben a Szabadkai utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, a washingtoni Soundgarden és a 90-es évek közepének egyik legjobb alternatív rock felvétele, és az MTV videó díjas dal a Black Hole Sun az elmúlt percekben. A Seattle-i négyest ugye sosem felejtjük el, mert hogy négy név, amely megrengette a világot, diktálta a divatot, a grunge, vagyis az alternatív rock stílusban a Nirvana, a mozgalom zászlóvivője, amely a Nevermind albummal és Kurt Cobain vezetésével a fősodorba emelte a műfajt. Mi minden lehetett volna még itt, hogyha 1994 után is van Nirvana. Aztán a Pearl Jam, Eddie Vedder mély hangjával és klasszikus rockot idéző, mégis nyers hangzásával vált az egyik legsikeresebbé. Emlegetik ugye a nagy négyes között a Soundgarden Chris Cornell védjegyévé vált sikoltásaival és összetettebb, súlyosabb hard rock metal hatású zenéjével, és nem utolsó sorban az Alice in Chains, a sötétebb, pszichedelikus és vészjóstóbb hangulatról, valamint a tagok ikonikus vokál harmonizációjáról is ismert. Mindezek után nyugodjunk meg, mert egy szelidebb dolgok voltak a 80-as években. Varga Miklós benn, most a Rock FM-en, a dal a valakire várva.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, sávlezárás van ugyanígy a Gyömrői úton is, és hétköznapi lezárás van a Pesti alsó rakparton, illetve időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton. Van egy félpályás lezárás a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Sávlezárások még az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt és a Jászberényi út szervíz útján. Félpályás lezárás van a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és folyik egy buszsáv kialakítása a 11. kerületben az Egér úton, illetve útszűkületek még a fővárosban, a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé, és az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, jön a kánikula, ha nem is azonnal, de a következő napokban alakul az időjárás. A kezdeti hétfői 23 fokos csúcsból kedden már 27 lehet, és egyébként is a következő napokban megint magas lesz az UV-sugárzás. Ez azt jelenti, hogy rengeteg lesz a napsütés, és a tűző napnak bizony ártalmas, kártékony hatásai is vannak. Aztán a keddi 27 fokból 30 fok lesz szerdára, csütörtökre, péntekre, szombatra 33-35 tovább is van. Mondjam még, mert hogy a hétvége 36 fokkal szeretne búcsúzni, hogy aztán a hét elején is valahogy megálljunk még 35 fok körül. Mit is szoktak erre mondani, hogyha ennek csak a fele igaz, már akkor is jó, de ez itt most a június és a június közepének elmúltával az igazi nyár, ami megmutatja a karmait. Ezzel párhuzamosan a reggeli felmelegedés is nő, a kezdeti 14-15 fokból 18-19-20, később korán reggel is már 22-24 fok lehet a hétvégére.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM ikonikus legendák, hogyha találkoznak, mert az egy dolog, hogy most ér véget a Derek and the Dominos és a Leila, de én már bekészítettem a Queen-től minden idők egyik legnagyobb slágerét, a felfoghatatlan és letaszíthatatlan Bohém rapszódiát, ami egyébként háromszor volt világsláger, 1975-ben az induláskor az angol slágerlistán, és aztán csodálkozva figyelték a Queen, hát akkor már nem is annyira kezdődő munkásságát az európai kontinensen is, miközben 1976-ban az amerikai slágerlistán is az első igazi Queen siker, és azt aztán újabbak követték a 70-es évek végén, míg 1980-ig két amerikai listavezető megkoronázva azzal az egész 70-es évek pályafutást. A harmadik alkalom, amikor világsláger volt a Queen-től a Bohém Rhapsodia, a sajnálatos esemény Freddie Mercury halála után 1992-ben. Vissza Eric Clapton munkásságához csak egyetlen egy mondat erejéig, a Derek and the Dominosból aztán szóló karrier lett Eric Clapton néven, ugye az I Shot the Sheriff már 1974-es óriási siker, 1978-ban pedig a Lay Down Sally, a 90-es években pedig a Leila MTV Unplugged feldolgozása a lassú kezű Eric Claptontól. Folytatás, Queen! Is this-

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, sávlezárás van ugyanígy a Gyömrői úton is, és hétköznapi lezárás van a Pesti alsó rakparton, illetve időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton. Van egy félpályás lezárás a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Sávlezárások még az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt és a Jászberényi út szervíz útján. Félpályás lezárás van a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és folyik egy buszsáv kialakítása a 11. kerületben az Egér úton, illetve útszűkületek még a fővárosban a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé, és az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, sávlezárás van ugyanígy a Gyömrői úton is, és hétköznapi lezárás van a Pesti alsó rakparton, illetve időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton. Van egy félpályás lezárás a 22. kerületben a Szabadkai utcában is. Sávlezárások még az első kerületben a Hunyadi János úton, a Donáti utca előtt és a Jászberényi út szervíz útján. Félpályás lezárás van a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál. Lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és folyik egy buszsáv kialakítása a 11. kerületben az Egér úton, illetve útszűkületek még a fővárosban, a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé, és az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, jön a kánikula, ha nem is azonnal, de a következő napokban alakul az időjárás. A kezdeti hétfői 23 fokos csúcsból kedden már 27 lehet, és egyébként is a következő napokban megint magas lesz az UV-sugárzás. Ez azt jelenti, hogy rengeteg lesz a napsütés, és a tűző napnak bizony ártalmas, kártékony hatásai is vannak. Aztán a keddi 27 fokból 30 fok lesz szerdára, csütörtökre, péntekre, szombatra 33-35 tovább is van. Mondjam még, mert hogy a hétvége 36 fokkal szeretne búcsúzni, hogy aztán a hét elején is valahogy megálljunk még 35 fok körül. Mit is szoktak erre mondani, hogyha ennek csak a fele igaz, már akkor is jó, de ez itt most a június és a június közepének elmúltával az igazi nyár, ami megmutatja a karmait. Ezzel párhuzamosan a reggeli felmelegedés is nő, a kezdeti 14-15 fokból 18-19-20, később korán reggel is már 22-24 fok lehet a hétvégére.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szeretem ezzel a dallal befejezni a rock délutánokat, persze nem csak befejezésnek jó, bármilyen időpontban jó, Omega és a nyári éjek asszonya. Na ez az az időszak, június, július, augusztus, amikor tényleg jön a nyári éjek asszonya, sőt néhány nap múlva kánikulai nyári éjek asszonya jön, mert hogy a reggeli felmelegedés is 22-24 fok lesz. Még nem igazán hisszük el, majd amikor átéljük. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Bűdi Szili a műsorvezető most 8 órától.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, mindenkit szeretettel köszöntök. Június 15-én a mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili. Ma van az év 166. napja, és még 199 nap van hátra ebből az évből. A mai napon a Jolán és a Vid nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat. Hát nem vagyok benne biztos, de hogy ki volt a leghíresebb magyar Jolán, de hát ugye a Jászai Joli néni, ő egy nagyon érdekes karakter volt. Magyar színésznő, akit az ország leginkább Joli néniként, vagy a nemzet nagymamájaként ismert, később már idős korában vált igazán országosan ismerté. Többek között a Szerelem első véri című filmben, de azt hiszem a Friderikus Sándor is nagyon sztárolta. Óriási dumája volt az öreg lánynak, azt hiszem, ezt kimondhatjuk rá. Ő ezen biztos nem sértődne meg. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok itt a 103.9 Rock FM-en. Jönnek a földkerekség legnagyobb rockslágerei.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, június 15-én számos világhírű és elismert magyar tehetség született. Hát például ott van ugye, hát ugye már is mondom, Tábori Nóra, gyerekek, hát ugye mennyire imádtuk őt. Kossuth Díjas magyar színművésznő, hazai színjátszás egyik legmeghatározóbb alakja, bátran mondhatjuk. De a mai napon született Courtney Cox, amerikai színésznő, akit a világ leginkább a hát ő a Mónika a jó barátokból. Na, nagyon szerettük, igen, gratulálunk neki. Aztán ma született Helen Hunt, Oscar és Golden Globe díjas amerikai színésznő, és akit én nagyon kedvelek, James Belushi. Ugye a kutyán Jerry Lee, vagy Jim szerint a világ a Belushi család sarja. Ja, hát a vörös, mi az a Schwarzeneggerre játszottak, a Vajna rendezte, a Vörös zsaru. Hát, ha ezt mennyire imádtuk, gyerekek, tele magyar színésszel, a Növényi Norbert is játszott benne, a Koncz Gábor egy gonoszt alakított benne, szóval nagyon jó kis film volt. És ma született még egyébként, nem ide tartozik, de Ice Cube, amerikai rapper is. Na, hát mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en, maradjatok vele egészen éjfélig.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

1039 Rock FM, hát gyerekek, nem akárki a mai születésnaposunk, akit úgy hívnak, nem tudom, ismeritek, a Johnny Hallyday. Hát ő a francia Elvis Presleynek titulálták, Franciaország történetének egyik legnagyobb kulturális ikonja volt, aki egy személyben honosította meg a rock and rollt a francia nyelvterületen. Hát a rock forradalom hozzákötődik Franciaországban, a 60-as évek elején robbant be, amerikai rockabilly és rock slágereket ültetett át franciára, amivel teljesen megőrítette a korabeli fiatalságot. Stadionok királya lett, elképesztő energikus előadó volt, 57 éves pályafutása alatt több mint 110 millió lemezt adott el. 18 platina lemez és hatalmas látványos stadionkoncertek, például az Eiffel-torony lábánál is félmillió ember állt, hogy lássa Johnny Hallydayt, nagyon komoly. Amikor 2017-ben elhunyt, Franciaországban valóságos nemzeti gyásznap alakult ki. Párizs utcáin 1 millió ember kísérte a koporsóját, és a francia elnök is búcsúztatta. Egy igazi ikon volt Johnny Hallyday.

0: 103.9 Rock FM. Hát gyerekek, annyi történés van a héten, hogy még a hétvégén Beatles találkozó is van. Úgyhogy ebből az alkalomból a vendégem, a vonal végén telefonos vendégem, Derecskei Zsolti, aki egyébként minden évben meg szoktuk beszélgetni, hogy milyen is ez a Beatles találkozó, ami az idén is beteljesedik. Úgyhogy június 21-én vasárnap 4 órakor kezdődik a Beatles találkozó a Kobuci kertben, jól tudom? Szevasz Zsolti!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, hagyományosan most már 2016 óta, tehát egy kerek 10 éves híd van a rendezvényben. Igen, hagyományosan a Kobuci kertben rendezzük ezt meg.
0: 4 órakor kezdtek minden évben, szóval már tudom kívülről a programot, lesz Beatles quiz, ugye amikor ilyen 1 másodperceket játszatok be a dalokból, és a közönség az meg elképesztő módon kitalálja. Lesz az idén is?
1: Lesz, egy kicsit felturbozzuk a dolgot, és most már nem csak daltöredékek lesznek, hanem egy picit a lexikális tudás is előtérbe kerül, tehát egy picit a tudományt, a Beatles tudományt is érdemes leporolniuk azoknak, akik neveznek, illetve ilyen mindenféle más meglepetéssel készülünk, még már meglepetés feladványokkal készülünk, úgyhogy csavarunk egy picit a kvízen is.
0: Te és hogy játszátok a kvízt így ennyi emberrel? Kahuton? Vagy hogy lehet ezt játszani?
1: Nem, ez úgy történik, hogy van egy előválogató, amit a mi honlapunkon kell, hogy kitöltsön az, aki szeretne nevezni erre a dologra, és az tényleg ilyen dalkitalálós. Aha. Egyébként egész jó, hogy vannak teli találatosak is már, és még mindig lehet jelentkezni, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy aki egy kicsit is szereti a Beatles, nyugodtan induljon el rajta, és aztán ilyen színpadi döntő van, ahol ilyen kettesével, mint a most a foci VB-n akár, így megmérkőznek, és akkor mindig tovább jutnak, elődöntő.
0: Ne csináld, tehát, hogy páros versenyek vannak, és azt mondják, hogy ki volt John Lennon felesége, és akkor...
1: Melyik, igen.
0: Az utolsó, és akkor azt mondja, hogy Cindy igen. Crawford, nem, és akkor az egyik kiesik, aki pedig a Yoko Ónót mondja, az pedig tovább jut? Tehát ilyen páros...
1: Igen, körülbelül, de egyrészt nem ennyire egyszerűek a kérdések, másrészt meg azért 5 kérdést minden párosnak fölteszünk, úgyhogy nem egy kérdés fog, nem ilyen hirtelen halál van.
0: Te is azon, nem akarok ötleteket adni, de én ebben nagyon jó vagyok, hogy ugyanezt mondjuk úgy játszani, hogy mondjuk, tudod, vannak már ilyen internetes bejelentkezős oldalak, és akkor ott mindenki tudna játszani, tehát mondjuk 1000 emberrel tudsz játszani egyszerre, ez nem gondolkod?
1: Hát figyú, egyébként tök jó ötlet, most azt már nem garantálom, hogy idén ezt
0: megcsináljuk. Vasárnapra, de... a jövőre hívjál meg, létszik, hogy lebonyolítom neked, jó?
1: Jó, oké.
0: Na, kik lesznek a vendégek? Mi a program, mi a menü? Mesélj erről, jó?
1: Hát 4-kor belecsapunk a húrokba, és a 60 éves Revolver című Beatles albumot játsszuk el élőben, nyilván, és annyi csavarra, hogy nem az eredeti számlistát követjük, hanem egy olyan számlistát állítottunk össze a Revolver dalaiból és az Éra kislemezeiből, ami egy szép koncertblokknak az ívét kiteszi, úgyhogy egy kis tábortüzes hangulattal fogunk indítani, és a végén meg az őrjöngés lesz a koncertblokk vége. Úgyhogy így alakul az első koncertblokk, és utána rögtön csinálunk a 10 évnek a örömére egy Beatles karaokét, egy élő Beatles karaokét.
0: Jó, nagyon jó!
1: Úgyhogy a vállalkozó kedvű emberek följöhetnek, és akkor mi nyomjuk a zenei alapot, és ők meg énekelnek.
0: Aztán, óriási ötlet, nagyon jó ötlet. Sztár vendég esetleg?
1: Mondjuk, hogy sztár vendég Sárközi Dina lesz, aki egy remek, jó, feltörekvő művész, és hihetetlen Beatles őrült ő is, úgyhogy ő egy ilyen egyszál gitáros, akusztikus blokkkal fogja majd elvarázsolni a közönséget. Mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, ő már nagyon készül, és szerintem szuper lesz.
0: Hát nagyon várjuk. Zsoltikám, hát akkor gyakorlatilag június 21-én vasárnap a Kóbuciban ismételten Beatles hétvége, vagy Beatles ünnep?
1: Beatles ünnep, egy nap, amikor minden a Beatlesről szól, hát Beatles találkozó, igen.
0: Beatles találkozó, ahogy azt megszokhattuk, úgyhogy hát ott a helyem. nagyon jó. Köszönöm szépen, nektek pedig jó mulatást is, és jó szórakozást.
1: Köszönjük szépen.

103.9 Rock FM, gyerekek, jöjjön egy kis rock töri, mert hogy a mai napon jelent meg, június 15-én jelent meg a Nirvana legendás debütáló albuma, a Bleach. Erről a történelmi jelentőségű lemezről a mai naphoz kapcsolódó legfontosabb dal az About Girl. És hát ugye jogos a kérdés, miért ez a legfontosabb dal a mai napon? Mert Kurt Cobain ekkoriban még szinte kizárólag dühös, zajos punk grunge dalokat írt, és ez volt az első olyan szerzeménye, ahol nyíltan felvállalta a popzene és a Beatles iránti szeretetét, és a teljes mértékben ugye hasonlít is ez a dal rá. A zenekar többi tagja és a kiadó először tartott tőle, hogy a dal túl puha lesz a kemény Seattle-i underground szcénához, de végül ez lett az album abszolút mesterműve, állítólag. Minden esetre én az egész MTV Unplugged sikerét nagyon szerettem. Ugye a dal 89-ben stúdióverzióban látott napvilágot, a világhírnevet viszont a 93-as MTV Unplugged-on, a New York-i koncert akusztikus verziója hozta meg neki, ami a mai napig a Nirvana egyik legtöbbet játszott ikonikus dala.

0: understood.
1: Rock FM.

103.9 Rock FM. No, még egy érdekesség a mai napra való tekintettel. Hogyha nem a megjelenés, hanem magát a születést, a stúdiómunkát nézzük, akkor 1965. június 15-én vonult be Bob Dylan a Columbia Records New Yorki stúdiójába, hogy felvegye a Like a Rolling Stone című dalát. Ez a dal, amely szakított az addigi akusztikus folk stílussal és kőkemény folk rock himnusszá vált. A Rolling Stone magazin minden idők legjobb dalait összesítő listáján az első helyen szerepelt. Nagyon durva. Ugyanis Bob Dylan, amikor elkezdte átalakítani a zenéjét a folkos, egyszál akusztikus gitáros zenéből a rockos irányba, akkor hát nagyon sokan kritizálták, hogy ez biztos, hogy így kell, hogy legyen. De aztán győzött az igazság, meg Bob Dylan.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM mai adásban. Visszautazunk egy kicsit az időben, egészen 1991-ig. Egy olyan napra, amely szó szerint megváltoztatta a bolygónk arcát és klímáját. Pontosan ezen a napon, június 15-én történt a modern történelem egyik legnagyobb természeti katasztrófája. A Fülöp-szigeteken található Pinatubo vulkán több száz évnyi alvás után hatalmas erőben robbant fel. Képzeljétek el, hogy a hegycsúcs egyszerűen eltűnt. A robbanás több mint 20 millió tonna kén-dioxidot és gigantikus hamfelhőt lőtt fel egyenesen a stratoszférába. Képzeljétek el, hogy a Pinatubo vulkán hamuja és gázai egyfajta óriási fényvisszaverő ernyőt vontak a föld köré. Ez a légi pajzs visszaverte a napsugarak egy részét. Mi ennek a következménye? Hát a Föld átlaghőmérséklete a kitörést követő évben globálisan csak nem 0,5 Celsius fokkal csökkent. Emellett a vulkáni részecskék reakcióba léptek a légkörben levő gázokkal, ami átmenetileg rekordméretűre növelte az ózonjukat az Antarktisz felett.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, mindenkinek kellemes rádiózást kívánok, a mikrofonnál Bűri Szilárd, az a Szili. És egy kicsit visszaugrunk az 1970-es évekbe, mégpedig július 15-ére a mexikói labdarúgó világbajnokság negyed döntőjére. Az NSZK csapott össze a címvédő Angliával, és az angolok már 2-0-ra vezettek. Úgy nézett ki, hogy a meccs az már zsebben van, ám ekkor jött a németek legendája Franz Beckenbauer és szépített. Végül a hosszabbításban a zseniális Gerd Müller belőtte a győztes gólt, így a németek 3-2-re megnyerték a VB történelem egyik legizgalmasabb visszavágóját. Ilyen és ehhez hasonló történetekkel mulatjuk itt az időt a 103.9 Rock FM-en, és közben pedig jönnek a földkerekség legnagyobb rockslágerei.

103.9 Rock FM, és akkor menjünk egy kicsit arrébb, 1975-be. Ugyanis ezen a napon, június 15-én szerezte meg élete első Forma 1-es futamgyőzelmét a sportág fenegyereke, a rockstar életmódjáról ismert James Hunt. A holland nagydíjon egy apró hesket csapattal győzte le a hatalmas Niki Laudát és a Ferrarit. Ez a nap indította el Huntot azon az úton, ami a híres 1976-os világbajnoki címig és a róluk szóló Hajsza a győzelemért című mozifilmig vezetett. Nagyon jó film, és hát nagyon bele lehet látni abba a világba, amely igazából egy elképesztő ádász küzdelemről szólt, technika és ember összecsapása. Itt a 103.9 Rock FM-en pedig egészen éjfélig a mikrofonnál Bűdi Szilárd, tartsatok velem!

0: zene klasszikusai. A 103.9 FM-en.
1: Termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.
0: Rock rajongók.

Szaszhaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek, egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 06 20 99 9 10 39. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

103.9 Rock FM, ez itt a rádió időgépe, és akkor most egyetlen percben megmutatom, hogy hogyan született meg a modern demokrácia alapköve. Hát, hogy sikerült-e? Egészen 1215-ig utazunk vissza az időben. Képzeljétek el a helyszínt, Anglia, Temze folyó melletti mező. Így ültek össze a fellázadt angol főurak, akiknek teljesen elegük lett a zsarnok föld nélküli János király önkény uralmából és a csillagászati adókból. Karddal a kézben kényszerítették az uralkodót, hogy pontosan ezen a napon, június 15-én pecsételje le a Magna Carta libertátumot, vagyis a nagy szabadságlevelet. Ez az okmány mondta ki a történelemben először, hogy még maga a király sem áll a törvények felett. És a szabad embereket nem lehet bíróítélet nélkül bebörtönözni. Ez a papírlap változtatta meg a jogtörténetet, és innen eredeztetjük a mai alkotmányokat is. Hát így írtak történelmet 811 évvel ezelőtt ezen a júniusi napon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.
1: I got life, mother.

tűzszel, egész nap csak együtt volt. Egymás kezét fogva.

başala savakra meyeket çaba işmektin. Az előző bából telefonáltunk.